szerdtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

survive somehow.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: I put my feet up to be in the right place and the right time. Yes, I just feel progress now.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Petsz Gábor Olivér. Jó reggelt kívánok! Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetőleg bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntetőeljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalható. A parlamentnek benyújtott törvénymódosítással egy Európai Uniós előírásnak tesz eleget a kormány. Rajnerem János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Újra iráni célpontokat bombáz az amerikai légierő. Washington szerint a műveletre azért van szükség, mert a perzsa állam továbbra is akadályozza a hajóközlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja az amerikai csapatokat a térségben. Az iráni haditechnikát, valamint kikötőket és reptereket célzó bombázásokban 2 haltak meg az ország délnyugati részén. Teherán este ellencsapásokról számolt be. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérletről egyeztetnek ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium tegnap Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keres az orosz ellenes lépéshez. Még nincs késő, hogy a pusztítás helyett a teremtett világ védelméért dolgozzon az emberiség, mondta 14. Leópápa tegnap a Teremtésvédelem világnapján. A katolikus egyházfő a Castel Gandolfói pápai rezidencián tartott homíliájában valódi környezetvédelmi fordulatot sürgetett, hangsúlyozva, hogy az egyén és a közösség egyaránt felelős a világ eredeti összhangjának megóvásáért. Letette a hűségesküt az 53 éves 8. Hókon király, aki apja 5. Harald múlt heti halála után került a norvég trónra. Koronázást nem rendeznek, mivel az ország 1908-ban eltörölte ezt a szokást. A néhai király temetését szeptember 9-én tartják, a szertartásra a világ minden tájáról meghívták az államfőket. Itthon megkezdődött a közönségszavazás az idei Kaszás Attila díjra, amely a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a közösségépítő szerepet is elismeri. A 4 jelölt a gyergyószentmiklósi Barta Boróka, a Szombathelyi Színház művésze Kelemen Zoltán, a Víg Színház tagja Ötvös András és a zalaegerszegi Pap Luisa. A közönség szeptember 15-éig szavazhat a kaszásattiladíj.hu oldalon. Az elismerést 2 nappal később a Víg Színházban adják át. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főleg a Dunántúlon lehet kisebb eső vagy zápor, a nyugati határszéleken akár egy-egy zivatar is. Napközben 27-32, késő este 17-24 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: He is.
1: Here.
0: Here.
1: Here.

0: Jazznapló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazz ballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

az Amigo zenekar, a Szakcsi Rádió küldve a dalot felhívásának egyik győztese. Skandobló című dalok most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: 1954-ben alapították Rhode Islandon a Newport Jazz Festivalt, mely az első hivatalos szabadtéri jazz fesztivál volt az Egyesült Államokban. Olyan ikonikus pillanatok történtek itt, mint Miles Davis 1955-ös visszatérése, vagy Duke Ellington szenzációs 1956-os nagykoncertje. A Newport Jazz volt az a hely, ahol a jazz először fesztivál műfajjá nem klubhoz kötött, hanem széles közönséghez szóló eseményjé vált. Később Bob Dylan is fellépett itt, amikor a folkból az elektromos hangzásba váltott. A fesztivál máig működik, hagyományhűség és frissesség egyaránt jellemzi. A jazz fesztivál kultúrának ez az úgynevezett ős forrása.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. Manfred Weber felajánlotta a segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a bírság megszüntetésére. Az ellenzéki szerep lehetőséget teremthet a KDNP-nek a megújulásra, mondta a párt alelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Juhász Hajnalka közölte, továbbra is szorosan együttműködnek a Fidesszel, de a jövőben arra törekszenek, hogy saját karaktert építsenek. Ennek része a hibák elismerése, ezáltal pedig a hitelesség megerősítése is. Hozzátette, a következő időszak politikai történéseitől és a választójogi törvénytől függ, hogy a KDNP önállóan indul-e a 2029-es önkormányzati választáson. A távoltartási végzés nem tartja vissza a bántalmazókat az erőszaktól, mondta Mérővera jogvédő női aktivista a Kossuth Rádióban. Mint fogalmazott, a kapcsolati erőszak egy rendszeres és egyre fokozódó folyamat, a hatóságok ennek ellenére elszigetelt esetekként kezelik a bántalmazásokat. A publicista megoldásként működő külföldi példákat említett, például az előzetes kockázatelemzést és a bántalmazó személy fizikai kor látozását. Pósfai Gábor tárcavezető tegnap jelentette be, hogy a belügyminisztérium egyeztetést kezdeményez a kapcsolati erőszak visszaszorítása érdekében. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést. a digitális átállást is ösztönzi, hogy mostantól a kézi nyugtákról is adatot kell szolgáltatni. A tegnap életbe lépett változtatásról szólva a NAV főosztályvezetője a Kossuth Rádióban elmondta, akár mobiltelefonnal is lehet számlát kiállítani, ami a kereskedőnek is egyszerűbb és a vevőnek is kényelmesebb. Csöndör Szabolcs hozzátette, az új kötelezettségnek várhatóan gazdaságfehérítő hatása is lesz, mivel átláthatóbbá válik az adózás. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. A világ egyik legbefolyásosabb média mágnásáról szóló filmmel nyílik meg este a Velencei Filmfesztivál. Danny Boyle Inc. című drámája Rupert Murdoch korai éveit mutatja be. A versenyprogramban 21 film szerepel, idén kiemelt figyelmet kapnak a dokumentumfilmek. A rangos nemzetközi seregszemlére több magyar filmest is meghívtak. Horváth Lili, Mundruczó Kornél és Reisz Gábor legújabb alkotásának is Velencében lesz a világpremiérje. Itthon napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár zivatar is. Napközben 27 és 32 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az egy fontos dolog, hogy gyermekkoromban itt Pomáz, Szentendre a második hazám, úgy szoktam mondani, mert ott kezdtem el a zeneiskolába tevékenykedni, és nagyon sokat jártam át oda koncertekre, később meg kiállításokra, de hogy már gyerekkorban is az a közeg, ami Pomázon körülvett, hogy a különböző nemzetiségek és a magyar kultúra csodálatos szimbiózisban élt együtt, és ennek egy nagyon fontos része volt a zeneiség, főleg a népzenék, tehát a szlovákok, svábok, szerbek népzenéhez ott körülvett minket, gyerekeket.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel all right. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel all right.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez az Old That Jazz, szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm az All That Jazz hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Lemezbemutatóval készültünk. Evi Filippu, ütős és énekes, illetve Robert Lukácsú bőgős Love at Last Sight című albumát hallhatják mai összeállításunkban. Görög vibrafonos Evi Filippu, de Berlinben él, Robert Lukácsú pedig román származású, de ő is Németországban él. Saját szerzeményeken, improvizációkon, illetve kortárs és jazzzene szerzők darabjain keresztül helyezik új megvilágításba a folklór, jazz és klasszikus zenei hagyományt, áll a lemez ajánlójában. A vibrafon nagybőgő duó Love at Last Sight című megjelenő első lemeze akár zenei önéletrajzként is felfogható, amelyet Hayden Chisholm multi-instrumentalista muzsikus produceri munkája tesz teljessé. Szaxofonon játszik Chisholm az albumon. Zömében Robert Lukácsú és Evi Filippu témákat hallunk, de egyéb szerzők dalait is játsszák, tradicionális muzsika is helyet kapott a lemezen, csak a témacímeket mondom. Feed the Fire, She Dreams, A Boldly Delicious Slice of Watermelon, Oh on a Theme by Golic, Low Gravity, Trickle, Melody, I Love the Way You're Breaking My Heart, New Life, Eileen, azaz egy ír népdal feldolgozás, majd Your Own für John und Marty, Missing, és Alma Mia fér bele a mai összeállításba.

A mai All That Jazzben lemezbemutatóként hallhatták Evi Filippu, vibrafonos, marimbás és énekes, illetve Robert Lukacsu bőgős Love at Last Sight című albumát. Közreműködött Hayden Chisholm szaxofonon. Feed the Fire, She Dreams, A Boldly Delicious Slice of Watermelon, Oh on the Theme by Golic, Low Gravity, Trickle, Melody, I Love the Way You're Breaking My Heart, New Life, Eileen, írnéptalfeldolgozás, Your Own, Für John und Marty, Missing és Alma Mia hangzott el. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Az Old Edge Jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották. A hírekig szóljon Daniel Erdmann, Romy témája, a Daniel Erdmann's Therapie de Couple előadásában.

0: Impro. Ez volt az Old That Jazz a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: A szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Pecz Gábor Olivér. Jó napot kívánok! Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynökakták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. A tárcavezető beszélt arról is, hogy az elmúlt hónapokban elvégzett munka alapján a kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ezt teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy ez a rendszer kisebb környezeti terhelést jelent. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll, az átlagár 5.300.000 forint volt. A hibrid modellek iránt egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS-t értesítést az adószámla egyenlegéről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Összefolytatódik a Richter Egészségváros program. Pakson, Nagykanizsán és Budapest 18. kerületében várják ingyenes szűrővizsgálatokkal, illetve egészségügyi tanácsadással és családi programokkal az érdeklődőket. A gyógyszertár minden helyszínen 3,5 millió forint adománnyal támogatja az adott település egészségügyi intézményét. Több mint 100 000 darab iskolai eszköz és 2 millió forintot meghaladó támogatás gyűlt össze a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Spár akciójában. A vásárlók 2000 rászoruló gyermekiskola kezdését támogatták. 25 órás megszakítás nélküli musical előadással indítja az évadot az Erkel Színház. A jövő vasárnapi programot, amely egyben rekordkísérlet is, a Teátrum emeleti büféterében tartják. A belépés ingyenes, a látogatók bármikor csatlakozhatnak az eseményhez, és bármeddig maradhatnak. Napos, gomoly felhős az idő, elszórtan kisebb eső előfordulhat. Estétől északnyugat felől beborul az ég, és főleg a Dunántúlon lehet eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27 és 32, késő este 17 és 24 fok várható. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Blues és jazz a két elválaszthatatlan testvér, vagy inkább szülő és gyermekének szoros kapcsolata. A blues a jazz egyik legfontosabb gyökere. Strukturálisan a 12 ütemes blues forma és a blues skála vált a jazz alapjává. A korai jazzzenészek Louis Armstrong, Jelly Roll Morton mind blues alapú zenét játszottak. A jazz ugyanakkor továbbfejlesztette a blues formáit. Dús harmóniákat, összetette ritmikát, improvizációt épített bele. Számos jazzballada is blues hangulatú, még ha formálisan nem is felel meg a blues követelményeinek. A blues a jazz érzelmi DNS-e. Bánat, öröm, küzdelem, felszabadulás. Minden igazi jazzmuzsikus beszéli a blues nyelvét. Aki érti a blues-t, érti a jazzt is. És fordítva is.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Avishai Cohent már csak azután ismertem meg, illetve hát a zenéjét, miután tartott nekünk egy workshopot még elsős koromban, és egészen lenyűgözött a ritmikai változatosság, azok a páratlan ritmusok, amikkel ők dolgoznak, és azok, az a közel-keleti dallamvilág, a zsidó dallamok, az andalúz dallamok, amiket ő az albumain feldolgozott, és mindezeknek a hihetetlen változatossága és egészen egyedi hangzása az nagyon magával ragadott, és mindig, úgyhogy mindig ott vagyok a budapesti koncertjein.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Klasszikus zene vagy komoly zene és a könnyű zene, az nekem valahol itt találkozik. Ebbe az improvizáció minden bele tartozik, tehát hogy a klasszikus gitár irodalomnak van egy nagyon nagy része, ami Dél-Amerikából jön, és ez találkozott az ottani őslakosok, bevándorlók, portugálok, gyarmatosítók zenéjével, valahogy ebből az egészből jött ki a brazil zene.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Kemény Viktor, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Triple Treat című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongora művész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi között felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére. A bírságot a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetnie hazánknak. Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is javasolja majd a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti bizottságnak a testület Tiszás elnöke. Summer Orsolya ezt a mai alakuló ülés előtt közölte. Hangsúlyozta, hogy a bizottság a teljes iratanyagot bekéri az igazságügyi minisztériumtól és a Sándor Palotától, így a tanúk beidézése néhány héten belül megkezdődhet. Hozzátette, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket. A jogszabályokat és az adatvédelmi előírásokat betartva működött együtt a gondosóra programmal a Fidesz, és áll minden vizsgálat elé, közölte a párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan arra reagált, hogy Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter közölte, a kormány bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, mert a gyanú szerint a Fidesz aktivistái a program személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a több mint 2 milliárd forintos fejlesztéshez. A régi aszfaltfelületeket rugalmas, biztonságos burkolatok váltották fel, rendezték a vízelvezetést, elkészítették a pályafestéseket, és ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat, hálókat és más sporteszközöket is telepítettek. 13 kiállítással csatlakozik a fotográfia feltalálásának 200. évfordulóját ünneplő, egy éven át tartó francia programsorozathoz a mai Manóház. A Francia Fény két évszázada című programsorozat 2027. szeptemberéig klasszikus és kortárs alkotók munkáin keresztül mutatja be a fotóművészet történetét és jelenét. Az eseménysorozat keretében országszerte előadásokat és szimpóziumokat rendeznek, egyebek között Budapesten, Veszprémben és Fehérvárcsurgón. Végül a várható időjárásról. Többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap napközben 26-31 fok valószínű. 15 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Bécs szívében található a Porgy and Bess Jazz Club, amely 1993-as újranyitása óta az osztrák jazz élet központja. A klubot eredetileg már a 60-as években megalapították, de a mostani formájában egy nemzetközi jelentőségű helyszín. Heti több koncerttel működik, a program ötvezi a kortárs jazzt, improvizációt és a világzenét. Fellépett itt Joe Zawinul, Chick Corea, de sok magyar zenész is. Dress Mihály vagy például a Kokáért Szabados György is. A klub támogatja az osztrák és közép-európai jazz generációkat. A Porgy nem csak klub, hanem kulturális központ, kiállításokkal és előadásokkal is. A közönség nyitott, értő és elkötelezett. Bécs ezzel a hellyel európai jazzvárossá vált.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástje hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Hajlamosak vagyunk ehhez is egy picit, azt hiszem, kategórikusan állni, hogy jaj, a fiatalok biztos ezt szeretik meg, jaj, a fiatalok biztos az ilyen zenéket szeretik meg, mert most ezek mennek a rádióba, meg mert most ezek a populáris előadók mennek. Nem, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokfélék. Tehát van, aki kifejezetten tradicionális dolgokat hallgat, olyanokat, amiket már én már nem hallgatok. Van, aki tényleg a nagyon újszerű dolgokat, szóval de nagyon változó.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz délután. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
1: More I read the papers.

0: Műsorajánló. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: erősen a ritmusról szól, de az afroamerikai jelenlét Amerikában az ugye kézzel fogható. És még akkor is, hogyha nem 24 órában jazz szól a taxiban vagy az utcákon, elég sokat hallgatnak fekete zenét, például R&B-t vagy hip-hopot, és az valahogy így átitatja az embert.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Lázók Richárd, a Szabcsi Rádió kültbaladalot felhívásának egyik győztese. Real Sound című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagy bőgös Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Szkivin Quartet koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Polyák Adrien. Évvégéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Schummer Orsolya, a testület elnöke közölte, fel kell tárniuk, milyen jelzések érkeztek, milyen visszaélések történtek, miért nem indult eljárás, és miért nem történt időben érdemi intézkedés. A vizsgálathoz egyebek mellett az igazságügyi minisztériumtól, a Sándor palotától és a Bicskei gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a média jogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Radnai Márk, a bizottság tiszás alelnöke közölte, a függetlenség védelmére létrehozott testület akkor is létrejöhet, ha nem minden helyet töltenek be. A tagok kétharmadának megválasztása ugyanis elegendő a működéshez. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot. Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Az elnök brüsszeli sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által a területén végrehajtott támadásokat. Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadás ért egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében, Cottbustól nem messze történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is, a rendőrség gyanúja szerint ott is szabotázs akció történhetett. Szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új, dinamikus áramtarifája. Az ár a kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. A dinamikus tarifa azoknak kedvez, akik rugalmasan időzíthetik a nagy energiaigényű eszközeik, például elektromos járműtöltőik használatát. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. Holnap reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A vastagabb felhőzet napközben átvonul az ország felett, többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A folytatásban is marad a késő nyárias idő.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet még a valaha volt legfiatalabb jazz világsztárját is számon tartja. Joey Alexander, indonéz zongorista, nem kevesebb, mint 11 évesen robbant be a jazz világába. 2015-ben 3 Grammy jelölést kapott, ami példátlan ekkora korban, nem véletlen, hogy többek között Herbie Hancock és Wynton Marsalis is felfigyelt tehetségére. Első albuma, a My Favorite Things, azonnal a Billboard jazzlista élére került. Játéka hihetetlen érettségű, sokan újkori csodagyereknek nevezik. Koncertjein gyakran improvizál, bebopot és klasszikus darabokat vegyít. 2016-ban már a Grammy gálán is fellépett.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorástja hallható. Majd ezt követően a Jirzsi Skivin Quartet koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége Serei Dániel, jazzdobos, tanár. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Köszönöm szépen, itt lehetek. Üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Hadd kérdezelek egy picit, ha már Szakcsi Rádió, hogy Szakcsi Lakatos Béláról van bármifajta emléked, akár élő, akár zenehallgatási, vagy valami, ami nagy hatást gyakorolt rád?
3: Hát sok koncertjén voltam, több koncertje is nagyon mély benyomást tett rám. Talán egyet emelnék ki, a Climate Change lemez bemutatót, vagy hát nem is lemez bemutatót, hanem a felvétel, koncertfelvételt. Azon ott voltam, és az egy fantasztikus élmény volt. Például Rudy Royston-t, a dobost nem is ismertem előtte, és az ott nagyon megfogott, meg hát az egész zene és az egész zenekar. Szerintem az egy csodálatos lemez.
2: Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor igazából ott már dobosként figyelted egy picit Szakcsi Lakatos Béla mellett éppen a aktuális dobosának a játékát, gondolom.
3: Hát igen. Ez, most nem emlékszem pontosan, mikor lemez, de már talán jazztanszakos voltam, zeneakadémista.
2: Hogyan indult neked ez az egész jazzhez való viszonyulásod? Egyáltalán meghatározta-e önmagában a jazz már a fiatal gyermekkori éveidet is?
3: A szüleim klasszikus zenészek, és nagyon sok klasszikus zenei koncertre, kortárzenei koncertre jártam egész fiatalon. A könnyű zenével elég későn ismerkedtem meg, tehát rádiót sem nagyon hallgattam kiskoromban, már hogy ilyen kifejezetten könnyű zenei rádiót, illetve kevés volt az ilyenfajta benyomás. Az első ilyen nagyon meghatározó élmény, egyébként érdekes, mert eltávolodtam ettől a stílustól, de azt mondja, a Hungaroton lemezkiadónak volt egy jubileumi koncertje, amin pont a klasszikus zenei kötődés miatt a családdal elmentünk, és ott a végén a Benkó Dixieland játszott. Hát a Dixieland zene ma már nem annyira áll közel hozzám, de ott valami nagyon megfogott, és akkor elkezdtem érdeklődni a jazz iránt, és utána kaptam a családnak a klasszikus zenész, de jazzhez is nyitottan álló tagjaitól három lemezt, azokat így sose felejtem el, a Herbie Hancock Taking Off-ot, a Keith Jarrett The Cure-t, és az Oscar Peterson Live at the Town Hall, ezt a három lemezt, és hát azokat ilyen, hát majdnem tönkrementek a CD-kat, annyit hallgattam.
2: Ők ezt olyan mi alapján válogatták össze?
3: Hát, ezt a szüleimtől kaptam, és szerintem ők akiket ismertek így jazzzenészeket, emlékszem, hogy elmentünk lemezboltba, tehát igazából a végeredményben ezt a három lemezt én választottam ki, de hogy kiktől lenne érdemes elkezdeni hallgatni, azt ők adták, a szüleim, és mondták, hogy hát ők ezeket ismerik, ezeket a zongoristákat, és hogy ezek biztos, hogy jó lemezek, és akkor én ott ezt a hármat választottam ki, nem is tudom, Dunaparton volt, azt hiszem, egy CD-bolt ott a Vigadó tér környékén, mindegy.
2: Hogyha most valaki megkérdezné, aki még kevésbé járatos a jazzben, hogy mi az, ami lemezeket ajánlasz, akkor például ez olyan három lemez, ami szépen bevezethet valakit a jazzbe?
3: A Herbie Hancock Taking Off-ot azt mindenképpen kiemelném, azt szoktam is tanítványoknak is ajánlani, a Billy Higgins dobol rajta, nagyon sok transzkripciót leszettem arról a lemezről, azt tanítom is azokat a Billy Higgins transzkripciókat. A másik két lemez is szerintem nagyon jó. Talán mondjuk, ha valaki így meg akar ismerkedni a jazzzel, meg esetleg hangszeren kezdő, akkor inkább a Taking Off-ot szoktam példának felhozni.
2: De jól tudom, hogy nem is a dob volt az első hangszer az életedben?
3: Igen, úgy látszik, hogy nem tudok semmit eltitkolni.
2: Nem is szabad.
3: 8 évet hegedültem. Teljesen szabad akaratomból kezdtem el, de a vége fele már csak a fantasztikus tanárom Ásné Szili Éva szeretete és a kitartása segített az utolsó pár évben, hogy ne hagyjam abba, mert hát akkor már nagyon a jazz meg a dob érdekelt, és hát szerintem így az egész világ jobban járt, hogy nem hegedülök tovább, tehát hogy...
2: De a hegedűben ott volt, nem volt semmifajta szülői ráhatás, hogy esetleg akkor klasszikus vonalat lehetne?
3: Nem, egyáltalán nem. Hát annyi, hogy volt otthon egy hegedű, és én ezt egy csomószor elővettem, és aztán egyik nap mondtam a szüleimnek, hogy hát én ismertem az Éva nénit korábban, és akkor mondtam, hogy én szeretnék az Éva nénihez elmenni tanulni, és akkor a szüleim bevittek, és én ott azt hiszem, hogy 7 évesen közöltem, hogy akkor én szeretnék hegedülni, és tényleg volt egy, körülbelül a 8-nek a közepén egy intenzívebb időszak, amikor úgy tényleg gyakoroltam is, meg amennyire így bennem él, kicsit fejlődtem is, de hogy aztán egyre nagyobb lett a kezem, egyre hamisabban hegedültem, gyakorlás az nem volt olyan kitartó. Tehát mondjuk dobolásban volt olyan időszak, amikor ilyen stabilan, tudom én, 4-6 óra gyakorlás az minden nap megvolt, olykor több is. A hegedülésben ez azt hiszem sosem fordult elő sajnos.

0: pont ez a három említett CD volt az, ami egy kicsit átterelt a dobolás irányába, lehet azt mondani?
1: Hát egyébként lehet. Konkrétan ez a Benkó Dixieland nem is koncert, mert két számot játszottak, ugye ez egy ilyen nagy ünnepség volt sok fellépővel. Igen, ez a koncert, és akkor egyébként nagyon sokáig a bőgő és a dob között variáltam, tehát nem az a típusú dobos vagyok, aki otthon ütötte a lábosokat, és akkor a szülők mondták, hogy nem, akkor be kell íratni dobolni a gyereket, hanem ez egy ilyen nem túl hosszú, de abszolút racionális döntésnek a következménye. Kifejezetten a basszus meg a dob, ez tetszett, és akkor azt hiszem, hogy egy kicsit amiatt húztam a dob felé, hogy azért az többféle, akkor lehet végül is, amiket inkább a klasszikus zenében használnak, ilyen marimba, xilofon, esetleg a perkusszív, ilyen konga, bongó, mindenféle ütős hangszerek. Tehát egy sokkal nagyobb tárház, mint hogy egy konkrét hangszer. A bőgőnél meg ugye basszusgitárváltás, és akkor nagyjából azt láttam, hogy ennyi a dolog vége. És akkor ezért lett a dob. Egyébként klasszikus ütőt is tanultam az elején, tehát hogy ott volt is ez a sokféle hangszer.
0: Azóta nem kísér, vagy kísért, attól függ, hogy vesszük a hegedű a jazzben, hogy ezzel nem lehetett volna elképzelni valamilyen utat?
1: Szeretek egy-két felvételt, amin van hegedű, tehát akár a Stefan Grappelli, vagy a Jean-Luc Ponty, tehát hogy nem tudom, hogy a neveket azt jól ejtem-e, de hogy mondjuk így saját formációban így valahogy nem hallom a hegedűt, meg nem annyira az én világom. Igazából az akusztikai tartomány, tehát a hangerő tartománya miatt valószínűleg a dobbal amúgy nehezen fér össze mondjuk, és én szeretek ilyen abba gondolkodni, hogy mondjuk hangosítás nélkül is működjön az a felállás szinte, tehát hogy nyilván amikor mondjuk bejön egy ének vagy ilyesmi, akkor az persze nehezíti a dolgot, de hogy minél inkább abban lenni, hogy szinte akusztikusan meg tudjon minden szólalni arányosan.
0: Kik voltak későbbiekben, vagy amikor elkezdtél dobolni, a legjelentősebb tanáraid, akiket említenél?
1: Na, ez egy nagyon veszélyes kérdés, mert nem szeretnék senkit kihagyni. Tulajdonképpen konkrétan jazzdobot azt Nestor Ivántól kezdtem el tanulni. Előtte azonban megemlíteném Konrád Pétert, aki a klasszikus ütőtanárom volt, és hogyha az ő zeneszeretete meg kitartása nincs, akkor lehet, hogy ma nem ülnénk itt, vagy legalábbis én nem ülnék itt. Utána Nestor Iván, Sárvári Kovács Zsolt, jazz tanszokon Jeszenszky Gyuri, Berdis Tamás, Benkó Ákos, közben magánórákat vettem Balázs Elemértől, Mohai Andrástól, jazz tanszok előtt Gerőj Tamástól a Bartók Konziban tanultam, Németh Ferenctől és Csőr Zoltántól vettem magánórákat szintén, amik nagyon sokat segítettek, és akkor persze klasszikus ütő melléktárgyak is voltak minden iskolában, most gondolkodom, hogy mindenkit elmondtam-e. Amíg eszembe jut valaki, akkor később.
0: Jó.
1: Hirtelen.
0: És olyanok, akik nagy hatással voltak rád, nem tanáraid, de említenéd őket, mint idoljaid, akiket sokat hallgattál, és mindenképpen inspiráló erőként tekintesz rájuk?
1: Nagyon-nagyon sok van, tehát hogy a főleg a mainstream jazzen belül szerintem nagyon sok jazzdobost hallgatok, és a tanítás miatt nagyon sokat hallgatom a hát mondjuk így csúnyán, hogy régi nagy ikonokat, tehát a Philly Joe Jones, Elvin Jones, Billy Higgins, ha már őt említettem korábban is, de hogyha mondjuk így le kéne szűkíteni egy pár emberre, akkor hát egyrészt ugye játszom big bandben, úgyhogy a big band dobolás az nagyon, nagyon érdekel, és nekem ott az abszolút top az a Jeff Hamilton. Egyébként kombó dobolásban is elképesztő, de big band dobolásban nekem ő a legnagyobb kedvencem. És ha mondjuk egy-két embert szabadna csak mondani így általában véve jazz dobolásból, akkor a Brian Blade az egyik állandó top, és most éppen, de ez általában változik. Azért mondtam őket, kettőket először, mert ez úgy évek óta már fix, de mindig van egy időszakosabb nagyon nagy kedvenc, az most éppen az Eric Harland, de ez változik így, de

0: Ha már említetted a Big Bandet, akkor ez hogyan jött az életedben ez a nagyzenekari dobolás?
1: A jazz tanszak első évében a László Attila ugye vezeti a, vagy legalábbis amikor én odajártam, akkor ő vezette a Zeneakadémia Big Bandjét. Úgy alakult, hogy valahogy nem volt dobos, mert akik már odajártak egy pár éve, ők nem, már mindenki volt a Big Bandben. És akkor elsősként nekem az óriási nagy falat volt, tehát kottalvasásba is még azért nagyon az elején jártam, tempótartásba, technikai dolgokba, tehát hogy mindenből kellett volna sokat fejlődjek, hogy ott valamennyire helyt tudjak állni. De mivel nem volt jelentkező, ezért úgy gondoltam, hogy beleugrom a mély vízbe, és az akkori elsős masteres kollégával, Laskai Petivel mi voltunk ketten a dobosok a Big Bandben, és hát nyilván akkor nagyon nagy küzdelem volt számomra, hogy ott valahogy helyt tudjak állni, de nagyon erős benyomást tett, és elképesztően megszerettem a Big Band zenét. Korábban is egyébként szerettem, mert én amikor említettem ezt a Benkó Dixieland koncertet, utána tulajdonképpen az egész jazz történeten végigmentem, mert pont akkor ment a jól emlékszem, a Duna TV-ben az Egyszer volt a Jazz című sorozat, vagy a jazzként is szokott lenni. Jól emlékszem, ez egy 12 részes ilyen TV sorozat a Ken Burns jazz könyve alapján.
0: Igen, végigveszi a teljes jazz történetet.
1: És én azon az egészen végigmentem, és egy-egy lemezt is vettem ilyen régebbi, tehát Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, tehát hogy amiket ott mondtak a tévében, úgy egy-egy lemezt mindig vettem az adások után, hogy legyen, mert főleg amiket elmondtak ott zenéket. Tehát, hogy valamennyire már így hatott rám előtte is, és érdekelt, meg kifejezetten szerettem pont a Duke Ellington, meg a Count Basie-t. És akkor jött ez a Zeneakadémiás ügy, és akkor nagyon nagy csend, és hát utána igazából egy szerencsés véletlen folytán, ugye ahogy szokott lenni, volt egy koncert, amire már senki nem ért rá, akit ismert a Budapest Jazz Orchestra, és akkor valaki engem beajánlott ott, ha jól emlékszem, a Jeszenszky Gyuri, és akkor hát ott beragadtam a Budapest Jazz Orchestrában.

0: hogy kell elképzelni, hogy egy repertoárt megtanulni, vagy mennyi idő kell egyáltalán ehhez?
1: Hát ezt úgy nem felejtem el azért ezt a pillanatot, ez körülbelül ilyen 10 nappal, 2 héttel a koncert előtt lehetett, és emlékszem, hogy beteg voltam, és otthon feküdtem este, és akkor hívott a Kolman Gábor, hogy hát én jártam hozzá ugye még a konziba, de hogy már régóta nem találkoztunk, és hogy hát hogy lenne egy ilyen dolog, hogy Budapest Jazz Orchestra koncert, és hogy jó-e nekem, és akkor ráértem, és volt 2 próba. Ami a baj volt, és ez mindmáig szerintem a Big Bandben az egyik legnehezebb, hogy nem volt a műsor előre elküldve, vagy ilyesmi, mert szorította őket az idő, más koncertekből estek át, és ha jól emlékszem, én oda kerültem az első próbán, és akkor láttam a kottákat először, és nagyon izgalmas is volt, mert mondták, hogy ott van egy nagyon régi dobcuc, aminek csak a fele van meg, de hogyha kiegészítőket hozok, akkor az úgy teljesen jó, és sosem felejtem el, hogy az Every Little Beat Helps című embertelen gyors swinget játszottuk a próba végén, és beszakadt a lábdobbőr, mert ez egy régebbi dob volt, nem volt a bőr cserélve, az ottani dobosok nem is használták, az csak olyan tartalékban volt, és beszakadt a lábdobbőr, és tehát nem elég, hogy kottát kell olvasni, upswinget dobolni, Big Bandben, életemben úgy professzionális helyzetben először ülök, de még a lábdobbőrt is beszakítom, hát mondom, ez egy tragédia.
0: Innen volt szép akkor nyerni, de gondolom aztán jól sikerült, hiszen azóta is dobolsz a Budapest Jazz Orchestrában. És ha ezt szűkítjük, ezt a nagy zenekart, akkor számodra hogyan alakultak, és milyen számban jöttek új formációk, amiben közreműködtél?
1: Hát én szerintem nagyon szerencsés vagyok, mert most pont reggel átgondoltam, hogy milyen zenekarokban játszom, mert az van, hogy papíron nagyon sokban játszom, de azért ami aktívan legalább évente koncertezik, azért az nincs annyira nagyon sok, de azért nem is panaszkodom, és azok a zenekarok, azok mind közel állnak hozzám, és én azt gondolom, hogy a jazzen belül nagyon sokféle stílus szeretek, és tulajdonképpen ezek a zenekarok lefedik az összes általam szeretett irányzatot. Nem tudom, hogy most itt van lehetőség, de nagyjából felsorolnám csak
0: azért, hogy a kérdésre
1: is így tudok válaszolni.
0: Persze.
1: Tehát, hogy az említett Budapest Jazz Orchestra, hogy lefedi ezt a nagyzenekari hangzást, iszonyat széles a repertoár, tehát az egészen populáristól a nagyon kortár jazzig, vagy a nagyon mai aktuális jazz irányzatokig mindent magába foglal, és hétről hétre nagyon nagy kihívás, és szerintem óriási tanulási lehetőség is, tehát minden próbán azt érzem, hogy itt még hatalmas fejlődés.

0: fizetési lehetőség van, márhogy számomra. A feleségem zenekara, a Pankasztik, az egy kifejezetten Django Jazz alapú zenekar, ami szerintem egy kicsit a populáris irányból közelíti meg a jazz, de közben meg mindig vannak olyan kis trükkök és aszimmetrikus periódusok, amiktől azért nem egy szokványos dolog.
1: Lehet valahogy definiálni ezt a Django Jazz, hogy ez mi is
0: pontosan? Hivatalosan ez a zenekar, ez a Django Pop nevet viseli stílus meghatározásnak. Hát igen, tehát hogy nagyon sok magyar nyelvű dal van, és azért Kálmán Tamás zeneszerzővel együtt a zenekar törekszik arra, hogy ne szakadjon el ettől a kiinduló ponttól. De igen, hát szóval a Django Jazz az, hogy azt kéne nekem most megfogalmazni, hogy ez micsoda?
1: Nem is feltétlenül, mondjuk aki még nem hallotta, és szívesen elmenne a koncertedekre, hogy mire számíthat.
0: Ugye Django Jazz, Manus Swing, Gypsy Jazz, ezeket nagyjából szinonimaként lehet használni, és ennek az egésznek az alapja az, hogy van egy kifejezetten Django gitár nevű hangszer, ami, hát most én nem nagyon bennék bele, mert nem vagyok gitáros, meg hangszerszakértő sem, de hogy egy kicsit más a maga az a nyílás a húrok alatt a gitáron, más formájú, illetve az egész gitárteste, hogyha valaki megnéz mondjuk egy akusztikus, hagyományos akusztikus gitárt, meg egy Django gitárt, akkor teljesen máshogy néz ki a test, és van egy elképesztően egyedi megszólalása, amitől ezt a nagyon feszes negyedelő 2-4-es lüktetést, 2-4-re hangsúlyozott lüktetést lehet játszani, és ez tulajdonképpen ez határozza meg ennek a stílusnak az alapját. Nagyon sokszor a dob az inkább ezt a fajta lüktetést erősíti, csak majdnem, hogy úgy kell gondolni, mint hogyha én is a gitárnak a ritmusát kéne játszam, tehát hogy mondjuk nem úgy kell gondolkozni szerintem, mint hogyha valaki swinget dobolna. Meg a bőgő nagyon sokszor 1-3-as lüktetés, tehát nincs ez a pum-pum-pum-pum walking bass, hanem most nem tudom, hogy mennyire menjek bele szakmai nyelvezetbe, de hogy ettől van egy ilyen nagyon izgalmas, folyamatos feszítő lüktetés, hogy a bőgő és a gitárnak a 2-4-e az folyamatosan felváltva szólal meg, és szerintem ez, nyilván ez a swingbe is valamilyen formában megtörténik, csak itt sokkal kevesebb a variáció a ritmus szekcióban, tehát a zenekar magjában.
1: Egyébként ez jazz történetre, gondolom Django Reinhardt-tól ered valami, igen, a Django Vittel és a Django.
0: Ez a 900-es évek első felének a közepe, nagyjából.

0: pankasztiknál tartottunk, és hogy mely formációk még, amiben téged tetten lehet érni.
1: Hogyha most már így megnéztük, hogy mi az, ami nem feltétlenül kortárs, ez akkor itt kontrasztba állítanám az Olá Krisztián Kvártettel, ami így a kompozíciós zenét és a teljesen szabad improvizációt felváltva egyik pillanatról a másikra változtatja, illetve a Kada Ad Libitum nevű zenekart, ami Várik Lászlónak a papíron free jazz zenekar, de mostanában egyébként vannak konkrét számok, amiket nagy szeretettel játszunk, és aztán abból lesz utána később free jazz. De hogy mindenképpen, illetve a Chris Deville trió, Ördög Krisztián triója, amit szintén a Jazz Tanszak első óta nyúzunk, az is így a free jazz, a páratlan ritmusok, különböző magyar, illetve akár balkán népzene eredetű dallamok felhasználásával van, és talán ide sorolnám a saját zenekaromat is, ami a Serej Dániel Refraction, ami szintén olykor-olykor a free jazz felé is kacsingat, de ott is van magyar nyelvű szám, egy nagyon színes műsor tudtunk összerakni. Viszonylag új zenekar, Hofecker Dániel New Day Sextet nevű zenekara, amivel mostanában egyre többet játszunk, hála Istennek, ami viszont egy hagyományos kvintet, igazából egy ritmuszekció plusz kétfúvós kvintet, és egy ének, és Dajnak a hangszereléseit és saját számait játsszuk, illetve Schreck Ferenc harsonással van egy triónk, ami szerintem egy nagyon izgalmas dolog, mert elég kevés harson a bőgődobb trió van a világon, és a Feri rajta van, hogy minél több megszólalási lehetőséget kihozzunk ebből a felállásból, úgyhogy az egy nagyon, nagyon izgalmas dolog.
0: Annyiféle zenekar, annyiféle stílus, és már ha a jazz történetben vagy a korszakokban utazgatunk, ugye a free-től egészen a, mondjuk így akkor, hogy ez a Manus Swing, vagy a Django. Hangulatilag ezt hogy tudod követni adott napnak, vagy adott zenekarral a fellépéseket? Mindig magadra kell parancsolnod, hogy most ilyet fogunk játszani, most olyat, vagy te folyamatosan mindegyikre nyitott vagy?
1: Szerintem folyamatosan nyitott vagyok mindegyikre, viszont abban biztos, hogy még kell fejlődjek, és biztos, hogy ennek szerintem nincs vége ennek az útnak, hogy 100%-osan a stílusban jártasnak lenni, és 100%-osan abban a stílusban maradni. Nem kell magamra szólnom kifejezetten, de folyamatosan keresem ezeket a dolgokat, hogy stilisztikailag mi fér bele a dobolásba ezekben a különböző zenekarokban. Nyilván mondjuk 10 évvel ezelőtt ezt sokkal aktívabban kellett keresnem, meg sokkal többet kellett gondolkozzak ezen. Adott esetben a próbákon, koncerteken is sokkal többet kellett gondolkoznom ezen. Most inkább csak a köztes időkbe, tehát amikor nem tanítok, nem próbálok és nem játszom, akkor szoktam ezen töprengeni, illetve felvételeket hallgatni, hogy mit lehet még máshogy, mit lehet még jobban csinálni.

0: ez sok idő egyébként, mondtad, hogy ha köztes időben, tehát hogy erre azért jut időd, mert a tanítása, a játékok, stb.
1: Nem sok, de jut.
0: Mondjuk vagy direkt szakítasz szerint.
1: Sok vezetés közbeni zenehallgatás, utazások közbeni zenehallgatás, az nagyon sokat, meg azokat is, azokat időket próbálom aktívan felhasználni.
0: Tehát a mi kikapcsolódás az is azért javarészt a zenéről, vagy a jazzről, vagy az önművelésről szól?
1: Hát igen, igen.
0: Amit a saját zenekarad kapcsán olvastam, pont legutóbbi Opus Jazz klubos fellépésed leíratában, hogy mindig megjelenik egy kis szöveg a zenekarról, és ez nem tudom mennyire felel meg a valóságnak, sok esetben szerintem megfelel. Csak nagyon érdekes volt, az előbb már említetted itt a 20. század elejét, ugye akkor még beszéltünk a Django Reinhardt, stb. Na most itt a 21. század első évtizedeinek a tapasztalatáról ír ez a szöveg a zenekarod a Reflection kapcsán, és hogy a zenei reakció arra az ellentmondásra, hogy olykor élvezettel lubickolunk a technikai fejlettség és a kommunikációs hálózatok rengetegében, máskor viszont inkább elrejtőznénk mindenki és minden elől. És ez nagyon érdekes szerintem, hogy tényleg ez a érzés, vagy ez az érzet, ami motiválja ennek a zenekarnak a világát?
1: Ezt én írtam, ezt a pár gondolatot.
0: Nagyon izgalmas.
1: Amilyen nehezen szülök meg mondjuk egy saját számot, ez így elég hamar kicsúszott ez a kis leírás a zenekarról. Nyilván lehet, hogy egy kicsit túl van költve a megfogalmazás, de egyébként én tényleg hiszek ebben, meg tényleg ezt gondolom. Ha valaki egyszerre eljön, vagy eljött már egy Shreya Daniel Reflection koncertre, akkor ott szerintem a jazznek viszonylag sok irányzatával találkozhat. Most nyilván nem úgy kell felfogni, hogy Manus Swing, meg Bebop, meg Fusion, de hogy vannak egészen szabad zenei dolgok, egészen finom, szerintem nagyon elgondolkodtató és kikapcsoló pillanatok, és vannak szerintem nagyon intenzív, energikus pillanatok, amik feszegetik a határokat, hogy kinek mi a tűrés határa, akár diszonanciában, akár hangerőben, zenei intenzitásban, energiában. Szóval én nagyjából azt gondolom, hogy ez így van, tehát amennyire így a tanítványaimmal is, meg a barátaimmal beszélgetek, azért egyre többször van az, hogy akár a social médiában való megfelelés, a folyamatos helytállás millió zenekarban, különböző zenei szituációkban, vagy az élet bármilyen szituációjában, és vagy ezek a dolgok, ezek sokszor megterhelőek, és olykor-olykor el sem merjük mondani magunknak, hogy kell egy kis kikapcsolódás, és egy kicsit meghúzni a határt, és mondjuk csak magunkkal foglalkozni, vagy csak a családunkkal, vagy csak a legközelebbi hozzátartozóinkkal. És mi valahogy ezeket a pillanatokat próbáljuk vegyíteni a koncerten, hogy legyen olyan is, amikor az ember egy pillanatra így elgondolkodik, ellazul, és valami olyat hall, ami ilyen nagyon megnyugtató, de azért azt is próbáljuk kifejezni, hogy bennünk olykor-olykor milyen feszültségek vannak.
0: Érdekes, hogy Olá Krisztián ebben a zenekarodban is közreműködik vele, nagyon jól megtaláltátok így zeneileg a közös hangot?
1: A Krisztiánnal 2012. január óta játszunk együtt, azt hiszem, jól emlékszem. Neki több különböző formációjában is játszottunk együtt, sokszor helyettesíteni is hívnak minket együtt különböző zenekarokba, illetve hát most is aktívan ugye három zenekarban játszunk együtt, a Pankasztikban, a Krisztián kvartettjében és az én saját zenekaromban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jól megtaláltuk. Ja, hát és nem is beszélve arról, hogy a Krisztián ötlete volt, hogy amikor 10 éve játszottunk együtt, akkor csináltunk duóban egy koncertet, és abból volt még egy pár, tehát itt ami 2-3. Hát én azt érzem, hogy megtaláltuk a közös hangot. Nyilván valamikor mondjuk a másiknak, hogy ezt ne így csináld, vagy ne úgy csináld, de szerintem ez kell.

0: Szóba került az előbb már többször is a tanítás. Ez mennyire központi szerepet tölt be most jelenleg az életedben?
1: Elég központit. Ugyanúgy, ahogy itt beszéltünk a különböző stílusok való játszásról, és ott is érzem, hogy kell fejleszteni magamat, a tanításba is nagyon érzem, hogy kell fejleszteni magamat. Folyamatosan keresem, hogy lehetne azt a struktúrát, amit én nagyjából kitaláltam, meg így kialakult. Azt hiszem, hogy 10 éve tanítok körülbelül, tehát hogy az alatt kialakult struktúrát, hogy lehet feljavítani, hogy lehet még jobban összpontosítva és hatékonyabban átadni. Egyfolytában írok le transzkripciókat, illetve gyűjtök is transzkripciókat, tehát csomó amerikai dobos van, akit követek, és fiatalabbak is, meg olyanok, akik tanítanak, akár egyetemeken is, és ott is csomószor vásárolok meg töltök le transzkripciókat, amik akár ingyen elérhetőek, és akkor ezeket így próbálom beépíteni a különböző oktatási anyagokba. A tanítványaim is nagyon sokszor hoznak új feladatokat, tehát nincs igazából lehetőség arra, hogy az ember jelengedje magát, illetve a saját magamon is nyilván érzek abszolút csomó dolgot, ami hiányterület, és ami még fejlődni kéne, és akkor magamat, illetve a tanítványokat is próbálom fejleszteni.
0: Még egy dolgot kérlek, árulj el, hogy ugye szeptember elején megy le ez a beszélgetés, mennyire látsz előre, akár saját formációddal, akár a többi zenekarral, nagyságrendileg mik várnak rád ebben az évben?
1: A Budapest Jazz Orchestrát azt fel sem tudnám sorolni, tehát hogy
0: rengeteg fellépés.
1: Nagyon sokféle különböző műsor, szerintem tényleg mindenféle stílusban, szinte mindenki számára van olyan, ami megtalálható lesz, egészen régi swinges ügyektől Aretha Franklinen át mindenféle műsor várható egész évvégéig, úgyhogy nagyon javaslom mindenkinek, hogy kövesse az eseményeket. A Pankasztik zenekarral és a saját zenekarommal lemezfelvételek előtt állunk, úgyhogy nagyon izgalmas folyamatok vannak éppen. A saját zenekarommal, ha minden jól megy, akkor egy stúdiókoncerttel összekötött lemezfelvétel lesz, úgyhogy erről majd pontos időpontok és elérhetőségek lesznek közzétéve. Úgy tervezzük, hogy hát tulajdonképpen egy pici demoanyagunk van, ami már elérhető YouTube-on, de azokat a számokat és az azóta készült új számokat is rögzítenénk, és ami most egyre elterjedtebb, hogy így a megtörténik maga a stúdió felvétel, ugye olyan körülmények között, hogy egy lemezfelvétel szokott lenni, és akkor utána lejátszanánk az egészet még egyszer koncertszerűen. Viszonylag kis stúdióba megyünk, úgyhogy csak a nagyon résen levők fognak tudni bejutni. A többi zenekarral is egy csomó fellépés várható. Most így hirtelen olyan, amit így kifejezetten ki tudnék emelni, az a Magyar Zeneházában játszunk a Kada Adlibitummal, ott van mindig egy ilyen bakelitlemez vásár, és a Kadával nagyon sok bakelitlemezünk van, és ott fel is fogunk lépni majd szeptember közepén. Most így nem tudom, hogy tehát...
0: Ez már így is nagyon.
1: Mit mondhatnék még?
0: Ez már így is...
1: Várom az évkezdést, az első hét, amikor beosztjuk az órákat, az nagyon veszélyes, hogy mindenkinek legyen órája, és én is mindenhez tudjak igazodni, de utána már a koncert életbe belecsapunk.
0: Hát ez izgalmasan hangzik. Örülök, hogy ezeket elmondtad, és hogy beszélgettünk, és akkor majd a megjelenő anyagokat pedig várjuk, és örömmel adjuk majd mi is le a Szakcsi Rádióban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy beszélgettünk.
1: Én is nagyon köszönöm.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Serei Dániel, jazzdobos, tanár volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Eszter Gályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
4: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
2: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
5: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.
4: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának első felében a Magyar Jazz Quartet koncertje, majd Pleszkán Frigyes zongorestje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Csepregi Gyula, Vasvári Pál és Jávori Vilmos.

Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében a Jiří Skivin Quartet koncertje hallható. Közreműködik Andrej Seban, Oszkár Rózsa és Marcel Buntay.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának második felében a Jerzy Stivin Quartet koncertjét hallották. Közreműködött Andrej Seban, Oszkár Rózsa és Marcel Buntay. A felvétel a Petőfi csarnokban készült 1998. június 13-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: I did.
1: Okay, so watch this.
0: No.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.